velem nagyon jól érzed magad. De ott nagyon messze a térben, időben nagyon jól érzed magad. De ott messze tőlem a térben, időben kifejezetten vidáman jól érzed magad. Engedd hát, hogy megérintselek. Engedd hát, hogy a hangommal megérintselek. Engedd hát, hogy a hangommal végig tapogassalak. Engedd hát, hogy téged ott messze tőlem a térben, időben végig tapogassalak. A kinyújtott kezed megérintheted rádiósodat. A végig simított tested élvezheted a hangomat. Boldog lehetsz, ha szerte dobálod ruháidat. Boldog lehetsz, ha magadba engeded beléd hatoló szavaimat. Olyan jó neked, hogy itt vagyok és reál figyelek. Olyan jó neked, hát engedd, hogy gondtalan élvezhesselek. Ez az a pillanat, a vissza nem térő alkalom. Ez az a pillanat, magatokba fogadtok hallgatagon. Ugye érzed, hogy intenzíven már az élvezet vár. Ugye érzed, hogy közel vagyok ahhoz, hogy kielégítselek. Ugye nem baj, ha szép lassan kielégülök. Hidd el nekem, hogy kölcsönösek lesznek majd a végtelen örömök. De ott messze tőlem a térben, időben kifejezetten vidáman jól érzed magad. De ott messze a térben, időben.